0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ki az a Rádió 1 DJ, aki ezen a héten Cipruson lépett fel? Regál Lili, nagyon menő, és nagyon gratulálunk neki, az igazi mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta! És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most egy csirennel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert, Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fent van a kurzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Horrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is bekészítettem a kezdésben pedig.

0: Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,5 ezer eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

rengeteg nagy produkció, meg nagy eredmény, többek között ugye Madonna fellépése is hatalmasat ment, talán 42 év után tért vissza a színpadra. Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezettet, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mindig
0: azt,
1: hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió 1-et hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Top 500 kukac, radio1.hu, egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mi mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Ezsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lovi újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kenshit a Bambolé-val. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk. A Fogyarás pedig azért a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a Live It All, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy közé pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával írt közösen egy dal, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráír direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

Rádió E, csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angol énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik, A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgáka névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára a Lane Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A rádió egy csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a rádió egy top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a rádió egy hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir, Wild Ride a hírek után, ezt indítom. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép. Az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig a konténerhez továbbra is lehet keresni, még lehet nyerni, ha eddig nem sikerült megszerezni. De már csak jövő héten péntekig, mert akkor valaki ki fogja nyitni, és visz mindent belőle, az autót, az utazást, a szerszámgépeket, a konyhai felszereléseket, a tévét is még sorolhatnám. Szóval játszunk, figyeljünk, csörögjünk időben, és piff egy rádió eszlogen, és már megy is a kulcs. Én pedig Regál Lili közben az aktuális igazima is lágerel a Hill, mivel ezt indítom.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé. Itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-kezés Head Down, amit indítok. I'm

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az ajándékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb, az igazi mai slágerek között. Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyeljen, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexha-i a folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3:49-től. Én meg pár perc múlva hozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
6: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem! Munka közben sem!

0: Instagramon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió 1-en, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adele-lel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott, a másik nagy cél pedig, hogy egyszer felléphessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt indítom a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.

Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emeléssel azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatást a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Míg a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt a The Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni, és persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert, addig pedig szólnak az igazi mai slágerek, köztük Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo.
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Leváltották a NAV adó szakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mély garázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű, és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtárs Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Még a várható időjárásról, folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
6: Ez könnyű.
5: És kiderült, hogy...
7: Na gyerünk, akkor találgassunk, ne áruld el.
5: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy a párok 69, és majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik, napi és görgetik.
6: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtésszezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
5: A hány fokos termosztát.
6: Ez nem.
5: Ezt viszitek.
7: Minden évben.
6: Meg így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
7: Igen, és
6: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
5: Hát mert ott meg dolgozik a menopauza.
6: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni,
5: ting, neki melege van.
6: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
5: 17.
6: van? 19-en.
7: Én
6: megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
7: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
6: Nem, nekem.
5: De én fázik, hát nincs már keringése.
6: Nekem nincs.
5: Ez egy lázdohányos, mennyire érszükületes.
6: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosak.
7: Értem.
6: Na, nálad mi?
7: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
5: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
7: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szobágyi sarkába.
6: Szennyesből vagy tisztából?
7: Van egy tiszt, és egy szennyes.
6: Ugye,
7: mert az van, hogy ponton ugye elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy... Igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
6: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
7: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
5: Őrendmániás?
7: Hát ő... van egy kis OCD.
5: Van egy kis zavar a spektrumon.
7: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
5: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
7: Hát a gyereknevelés az nagyon fontos.
5: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek
7: a
5: hatalmi szex, hatalmi rend.
7: Rendes szex. Szex egyensúly.
5: Pénzért szex, szexért pénz.
7: A hatalmas rend.
5: Szex közben. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
6: Mert nem
5: vagy
6: akarsz.
5: A termosztát kérdést.
6: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
5: Tehát ezek ilyen mini harcok.
6: Igen, elveszíted mindenedet, ha
7: nem,
6: már ezeket
7: nem, szerintem
6: is...
7: nem ez van. Nem, szerintem
6: akkor
7: az
6: miért,
7: van,
6: miért
7: hogy az egész életed arról szól, egy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett többi, azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
6: Na de, és miért nem pont azzal, akit elméletileg szeretsz?
7: Mert itt otthon érzem
6: szeretsz.
7: Magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, akkor itt el tudom
6: és akkor mi fogadjuk
7: magam.
6: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és
7: ezt kerülgetni
6: kell egy csomolungmát kell a nappaliba kerülgetni.
7: Nem, ezt Péter már megoldott egy nagyon-nagyon bántó módon különben. nem, hanem vett egy ikás dobozt belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
5: Levitte a ruhát a raktárba.
7: Igen.
5: Kiválogatott?
7: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
6: Egy kupac, egy halmaz.
7: És az belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerbe, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építette a jó kupacot.
5: Hát, olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangja. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem igen, tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltatták, igen. Igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
6: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
5: De szerintem ez biológia.
6: Persze,
5: tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak.
6: Akinek... De most itt én vagyok a ja, fázós.
5: Hát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen, és a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
6: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
7: Hát ez és önmagában mondom, egy trauma.
5: Ez önmagában egy vizuális sértés.
6: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én hogy öltözni, én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
5: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz, én mennék, ő nem? Mit nézzünk a tévébe, hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta, cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, aha, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
7: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
5: Nekünk nem kell ez hossz idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Andi. Jó, másfél igen, éve vannak együtt.
7: Ebbe is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát ez a gyerek engem...
6: De tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
7: De
6: nem?
7: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
6: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú
7: nem
6: lenni.
7: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
6: Lehet akkor így Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
7: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igaz, és közben a kocsit, gyere majd meg.
6: A legjobb, amit tetsz.
5: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis nyami-nyami.
7: Igen, Péter, így lesz,
5: gyere meg. Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
7: Én nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
5: Ott vannak a rejtett tartalékok.
7: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
5: Te kigazad vannál, persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
7: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani teket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
5: És nagyon érzik.
7: Nagyon érzik.
5: És nagyon érzik.
7: Igen.
5: És nagyon tudják, igen.
6: Egény Péter, de tényleg.
5: Nem lehet könnyű neki, igen.
7: Istenem.
5: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
6: De azt általában nem csinálod meg.
5: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
6: Nem rögtön.
5: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
6: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
7: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
5: Igen.
7: Tehát, hogy addig van egy elvárás.
5: Mindegy, igen.
7: Igen, igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
5: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
6: Így panaszkodni.
5: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként ott, már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
7: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristály tálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudod, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott? Egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
5: Úristen, de jó.
7: És az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
6: Az elsőre?
5: Persze, ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon, nagyon, nagyon őszinti. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
6: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
5: Ez a mondat másik fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
6: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
5: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azok nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
7: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
5: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
6: Hát előre. Előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek.
7: Ja, ez a legrosszabb.
6: A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
5: a pénzköltés.
6: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
7: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
6: Hát egyikünk se.
5: De teljesen jól le van osztva. Tök jól leosztás.
6: Nem, nálunk így megy.
5: Te keresed.
6: Én keresi ő is, csak nem találja.
5: Keresi, az Istenek nem találja meg, hát akkor addig viszont érted, hát hadd szóljon. Jó, csinálja. Így az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
7: Na figyelj, igen. Az...
5: Ez a típus...
7: Az nagyon, az, figyelj, ez métej.
5: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
7: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
5: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
6: Kés belépő
5: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
6: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
5: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek, úristen. Én azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
7: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
5: Gyere.
7: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
5: Igen.
7: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgyra a papucsot, nem egy fűben járó mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
6: És a kettő közül van egy átvezető papucs?
7: Nincs több papucs.
6: Tehát várjál.
7: Csak ki van, taktikai papucs van.
6: Mezitláb ment a fűben.
7: Taktikai papucs. Igen.
5: A fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
7: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
5: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
7: Ez nem lehetséges. Nem lehetséges.
6: Abba belehal. Jön ki.
5: Vagy ez belehal, vagy átneveljük.
7: Ezek szenzoros problémák szerintem.
5: Ez szenzor, persze, abszolút.
7: Igen, tehát a vizes fűből, azért, igen.
5: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép ott. A füves papucsra.
6: Nem, füves papucs nincs.
5: Vagy mezitláb.
7: Tehát csak a csempén megy papucsban.
5: Atya úristen!
7: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
5: Jézus atya úristen! Érted?
7: Na.
6: Egy átvezető szállodó
5: kemény...
6: papucs.
5: Én egy kemény érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
7: Na, hát tessék,
5: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
7: Én nem tudom.
5: Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
7: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
5: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájt a passz.
7: Legedögöljön meg akkor.
6: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
5: Nem halsz bele.
6: Szájtapaszba.
5: Ragazd le a szádat.
6: Igen.
5: Nem fulladsz meg.
6: De megfulladt.
7: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont... De akkor meg fel kell ébredjél, nem?
5: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
6: Nem egy.
5: Százak haltak meg, ugye?
6: Ezrek!
7: Egy falu nem ébred fel reggel.
5: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
7: De te horkolsz, Balázs?
6: Már nem, már szájtopaszamad.
7: Már nem, mert halott.
5: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
7: Figyelj, ismerünk téged, Bárzs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
5: ide teszek egyet, meg a lyukamra is.
7: Seki sebe.
5: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
6: A csiamagok. Leveszi, figyelj, akkor...
7: Minden nap megeszik negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
5: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
7: Figyelj, túlnyomás azért az van.
5: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
7: Jaj, Istenem, Benni, engedd le apádat!
5: Szúrd meg később, szúrd meg egy villával. Igen, tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
6: Tessék, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
5: Mit tudnak azok az alvásról?
6: Nem kóklerek, három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
5: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Jó, de hagyjad
7: már. Belehánysz a szádba, és nem tudod azért.
5: Igen, hogy nyitott gyomor szádba, és hánysz egy kicsit éjszakát.
6: Itt írja.
5: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
6: A refluxos, tessék.
5: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
6: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
5: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy
7: még egy kurlacikám.
6: És allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
4: Nyugalom, nyugalom!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágták Szilvásváradon. A programok ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Az Útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton Szekszár térségében a 140-160 km között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett dolgoznak a munkások. Az 56-os főúton Szekszár belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben, figyelmesen közlekedjenek.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történik? Tibivel 1000 éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunk béliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered gyavát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: És sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett. És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, mi szerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Légpuskával vagy légpisztollyal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
0: Becsukod, levaragasztva a félszemed, állsz, és...
2: Igen, igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírről, őzik-e?
0: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
1: azért meg...
0: Persze, egy két porz, egy őzik-e.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stresszt meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula,
2: hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen, a 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni, minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: Akkor már, te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
3: Tibi!
0: 1000 éve! Cserék volt! Te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus. Komolyan.
3: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem
0: kívülbe beszéltünk. Igen, siva
2: kettőt. Hívogatod a babalit, csak nem veszik fel neki.
0: Igen. Na! Mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az azt jelenti, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika? Hát ezek nem sokat mond. Mit csináltál?
3: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
0: Hát azért ehhez is egy
3: döbbenetes
0: kicsit.
3: Döbbenetes volt. Tehát a döglött nyúlton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve.
0: Minden gyerekek, volt.
3: Iszonyatosan képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág. Ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző felállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és felállsz, és akkor csak te vagy, és 5-ször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy felkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
3: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, van, ahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fejvel szántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
0: És akkor mész a következő pályára?
3: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván érzik, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kis kaliberű pisztoly, ez ugyanaz, ami amivel nem tudom, hogyha nem tudom, New Manhattan utcáin melbelőnek.
0: Akkor valószínűleg ezzel lőnek. És 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
3: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út

0: tőle.
1: Ne csináld! Hát
2: most
1: ez nagyon...
2: Neki.
1: Igen, most ne haragudjunk, hát. Engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
0: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tisztelt.
1: Nagyon szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
0: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról, és amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig, tehát amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi John Wick, nem kell.
1: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
3: Tudod csinálni.
2: Ez már ilyen
0: de az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
2: Kapuzárás?
0: Mond?
2: Kapuzárás?
0: Már rég.
1: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
0: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelebb, tudod. Tehát, hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt. Úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát, hogy...
1: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírt Kaszatibi CD-vel azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, hagyjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
0: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
1: Igen.
4: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
0: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de bemondtad, összeugrott a gyomrom. Tehát nagyon örülök, hogy...
4: Bocs.
0: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád. Feri, neked nem menne.
4: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
0: Szerintem, Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
1: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én nagyon nehéz. Én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
0: nem
1: most meg már eljött az akkor, hogy...
0: A kezében.
1: Tessék?
0: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
1: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, tehát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
0: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző verseny nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
1: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
0: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
1: Naha.
2: A gyerek megismerni.
1: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít? Hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, halsz. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
0: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehetsz jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
1: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
0: De? Nem, de jó, azért is vagy. Jézus.
1: Na most itt arra zicca, most egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk. Kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
0: De ne, jaj, ne,
1: ezt a kizzátok őket. Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején.

0: Azt mondom, hogy ezt lehet posztolni, meg ezzel lehet.
1: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetben.
0: Ott állnak ezek a kis született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudod te
1: naposod? Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
0: A napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi? Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
1: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
0: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl,
1: én
0: jó?
1: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, amit tetszeni fog.
2: A kertben.
0: Egyszer meg megnézem, mondom, 3 éve voltam akkor, nem, de lehet, hogy most valami átkattad, megnézem. Jó, vigyázz magadra.
1: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
0: Igen, igen, hogy tűnik el, örülünk. Ciao, Tibi, köszi, vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, ciao, szia, szia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partin.

0: csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem! Munka közben sem!

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. Délután a 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubajból, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál, peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhány a teremben,
5: nem érdekes. Égeti a zsírt.
4: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak, klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk most, legalábbis így elolvashat, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
5: Mindent is. Ebben mindent a pillanatban mindent ígér.
4: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyag csere szakértő a vendégünk. Hello!
6: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
6: Jó reggelt!
4: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titó, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan, ki Dubajból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. az a durva, hogy tényleg jól néz neki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek beidomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik, tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
4: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
6: A saját képességeidet erősíti fel.
4: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vad a listán van.
4: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
5: És
4: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed. Meg sőt, talán Amerikában is betiltották.
5: Sőt, hát volt legális egy ideig.
4: Volt legális, és betiltották.
6: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapjon.
4: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
6: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
4: Jaj, kevés az.
6: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
4: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
6: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempic,
4: a fogyás, az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
6: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy, vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
4: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
6: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
4: Megőrülök.
6: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
4: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok.
6: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségekről.
4: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
6: Igen,
4: itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
6: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
4: Na, ez jó.
6: Sejtettem.
4: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
6: Magyarországon sehonnan.
4: Ne?
6: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem tudjuk...
4: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
6: Én azt gondolom, hogy
4: most jó, hát a
6: nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
4: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
6: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
4: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
6: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázatárán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
4: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok, itt a Helga.
7: Figyelj, hozzá neked gélt.
4: Mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti jobb aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
6: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe zárul.
7: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha egy nagyobb izmot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejreállhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
6: Igen.
7: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy
6: történt. Kimondtad a varázs.
4: Hát ennyi, Helga, hát azért, na.
6: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
4: Nem is kell, hogy én tényleg. Lassan doktorálom, gyerek.
6: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
7: Mert szurkálják?
6: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
7: Tehát bocsánat, hogy közben vágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
4: Akkor az eleve felejtő.
6: Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
4: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
6: Nem,
4: sehol. Tehát egyelőre sehol a világon.
6: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
7: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
6: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
4: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alufisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
6: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
4: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
6: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
4: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
6: Jó, tehát, nyugodjatok
4: meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezetbe, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek mindenki, ott volt az oltás, de
6: nekem most ez a meglátásom.
4: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, volt. Van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a izé, nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulja. De oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy izé sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
6: Abszolút.
4: Na most hát figyelj, csak belgyógyász vagy.
7: Csak azért
4: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy, de mondják, hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt egy fél év alatt beoltottak minket.
6: Itt szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk. Mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekeit szolgálni.
4: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
6: Így van. Tehát saját
4: mert hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
6: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
4: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, hogy én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem. Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát! Megnéztek ki 3 óra, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezdett szenni félből 4 kiló izom rád épül.
6: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
4: Ahogy más
6: az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát ne, a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek kell...
4: Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben, már szaunázik.
7: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként jormánsan működnek.
6: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
7: Hát az Ozempic az ilyen?
6: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
5: Akkor hiába szóval.
4: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napi, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót két hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar érni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk bennetek egy gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az van, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
6: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
4: Tehát a funkcionalitás. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változással, hanem beindítsuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
6: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
4: jól éljenek, olcsóbban.
6: Nem akarok ilyen nagy szavakat, meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
7: Belgyógyászként szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk
4: magunkat? Ezeket tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
6: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egy fajta genetikai programot, de hogy az majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, meg egészségesek lesznek az emberek.
4: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel. Ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz, netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne. És akkor egy

0: Budapest legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt élt a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Ugye ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
1: Hát ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első tízben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
0: Szerintem,
2: mert az, állj, az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem.
2: Ne állíts.
0: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex. Ja, tehát csak az szex. Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbbe, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első tízben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. De. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik,
1: igen,
0: és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát rákeresnek.
0: Hát valószínűleg elindul a keresés. Ugyanis olyan nevek kerültek föl, mint Tét, mint Nyírcsaholy, mint Csertő, mint Cigánd, Oszkó, Regőj, ezek mind felkerültek a top 10-be.
2: Tehát kis település.
0: Nagyon kis települések, igen. 1931 fő, 2078 fő, Csertő a hatodik lett 395 fővel. Ott mi megy?
1: Ott 5G megy.
0: Ott mi megy? Ott... Oszkó negyedik lett 605 fővel, érted? 600-an vannak a faluba, és mindenki rákeres esténként.
1: Ezeknek a településeknek nincsen moziuk, nincsen színház, és valószínűleg a kocsma is bezár este 8 után.
2: Hát ha van még
0: valószínűleg szerintem ez
1: nincs,
0: van.
1: Nincs
0: minden bezárt, a fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
1: Na.
0: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
1: És ez együtt, mi jár, van? Együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
0: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Okay. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
2: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
1: Há, hogy nem?
2: Hát nem a...
0: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
2: Tehát, beérted,
0: behúzod
2: a P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen, vagy az akármilyen oldalt.
0: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsi kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a vadászpanzió előtt.
1: Okay.
0: Ott vannak 305-en.
1: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
0: Igen.
1: És sok szántóföldje.
0: Oké, okay, ettől még
1: alapján.
0: Igen. Megelőzte Mándot 272 fővel, és odavágott Regőjnek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
2: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a tér.
0: Semmit nem tudsz csinálni.
2: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
0: Na, mert ott lakik, írja valaki. Lehet, abban 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
2: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
0: Béna dolgok. Igen.
1: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
2: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
0: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon mit adja ki.
1: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
0: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesterről, itt van velünk a polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Igen, segíthetek.
0: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
2: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadta az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
1: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egy módvára.
0: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
0: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első 10-ből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
1: Nem, lekapcsolták az internetet.
0: Lekapcsolták az internetet. Aztán ugye az ezüstérmes a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
1: Gratulálunk!
3: Köszönjük szépen elsősorban. Viszont a visszatérve a kattogás, én nem hallom, és így sincs nálunk jegérkattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem itt van a
0: forráspont. A Mari néni lesz az, ott lesz a Mari néni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
3: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabb pak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikat lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén tesznek róla, tehát sűrűbben nyomják azt a keresőgombot, illetve az internetet, hogy az elsők legyünk. Hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
1: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert valami másra? Van-e már
3: Nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelel ez is.
0: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó? Milyen idős emberek vannak ott?
3: Hát idősek vannak, de túlnyúlóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatal.

0: mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
1: szóval
0: most egyre többen...
2: Van-e ilyen internet a faluban?
0: Hát ilyen internetünk természetesen van.
1: Sőt,
0: ugye 5G-nk is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
3: Nekem az 1G is elég lenne.
0: Így van.
1: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
3: A falosszobor.
1: Ezt felállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átviszük oda.
3: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
1: Majd igen.
0: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éve megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan
3: na de most minden éve. Teljesen őszintén te javítottad a statisztikát? Te is rákerestél?
0: Én nem. Nekem nincs
3: lehetőségem.
2: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
1: Igen, mindenki nem.
0: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
1: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendő, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek, hogy nem is tudjuk, hogy mi történik, mondta a kisboltban tünde, vagy képzelt
0: nem
1: polgi.
0: Tudjuk. Tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük, tehát így az
1: elég az... Tényleg? Ne csináld! Komolyan!
0: Dehogy is!
1: Zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
2: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
0: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
3: specializálódjatok, hát legyetek akkor egy ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
1: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
0: Igen.
1: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
0: Nem tudja leírni.
1: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk. Tényleg?
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
0: Mi is büszkék vagyunk magunkra, nem csak erre, hanem más, tehát az egész település nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenézzétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
1: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm továbbra is.
1: Hello.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól, ismét élőben, Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermek.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila vagyok, és ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió 1 hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája. Lehet továbbra is szavazni így a hétvégén is, e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon és akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió 1 Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight, Alok-tól, Eva Max-től a Car Keys, a 49. A 48. Katy Perry-től a Lifetimes. Lady Gaga és Bruno Mars,

egyetemis talányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ szettet, ami ott volt a nappaliukban, és pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben 11 éve saját dalokat is elkezdett készíteni, ki is adta ezeket, ezek után elkezdték bulikba hívni, fellépni, most meg már a világ rengeteg pontján ismerik Blondish nevét, megfordul a világ legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió 1 stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondish, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, most éppen az, a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jennie is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos slágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetetlen volt onnan, úgyhogy K-pop rekord született, nem állt még soha ilyen sokáig Amerikában a

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra, a Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit!
8: Alfa Echo Bravo!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 30.

megy, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított rádió egy Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 2311111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

0: X követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentetett meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondtam, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19. Dick.

Aztán érkezett a 17. helyen Comrades és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozzok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú popzene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

segédcsomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Top 50-ben, az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Sam Feltől, Swish Disco-tól és Rehab-től

megy Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Ezen a hétvégén is ez a Rádió 1 Top 50, és mutatom a hét legjobb 10 dalát. Csúszik visszafelé az idén szanaszét díjazott The Fate of Ophelia, 10. Taylor Swift-től. Másik Taylor Swift dal, ami lép el előre, mindjárt azt is megmutatom. 9. BB Rexától, A New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

szakadásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkos Hit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határ ellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éves érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. Folytatódik a napos száraz idő, a hőmérséklet 27 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, üdv mindenkinek, Paks és a térség, a stúdióból én jelentkezem, így hétvégén is. Dél és kettő között tart a Daily Mix, a mikrofon mögött Molek Csongor, és tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek, na meg jó pihenést. Fókuszban a pop és dance kedvencek, de most ennek ellent mondok, hiszen egy pop-rock sláger következik visszafogottabb tempóval. A Maroon 5 előadásában maga a sláger pedig egy elég komoly témát dolgoz fel, fókuszban a mérgező kapcsolatok. A felvétel a One More Night.

prima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en. Daily Mix a Rádió 1-en.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, Paks és a térség, aki utazik jelenleg autóval. Vezet, balesetmentes kilométereket kívánok, az 51-esen, a 106-os és a 116-os kilométer között. Fennakadásra készülni kell, és Szakmár Öregtényi bekötő úton a 0-es kilométernél félpályás lezárásra a kátyúzási utómunkálatok miatt. Nehéz lenne összeszámolni, mennyi videó készült a közösségi médiában a következő slágerre. Benzombon motiváló felvételét meghallgatjuk, ez a Beautiful Things.

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert október 3-a van, és különleges a mai nap nekünk paksi hallgatóknak is, hiszen 51 éve 1975-ben elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét, kedves hallgatók. Névnaposaink egyébként a Helgák, aki ünnepel ma bármilyen okból, szülinap, házassági évforduló, névnap, és még sorolhatnánk. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Kamrát zenél nekünk, 5 évesen már igen jól gitározott állítólag, és az apukája is tanította elég sokáig. Ez az első sikerszám, amellyel bemutatkozott a Rádió 1-en, az I Believe.

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Paksi hallgatók szeptember 30-án már átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A Hidegvölgy utcai játszótér és közösségi tér kialakításával összefüggésben, hogy mis mik készülnek, ott vannak az infók a telepaks.net hírportálon. A Baby Rexa és a Faithless együtt dolgozott a következő feldolgozáson egyébként, mert a dal eredeti alapból egy Faithless sláger 95-ből, mégpedig az Insomnia című felvétel. Az új cím pedig New Religion.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pörgetjük hétvégén is a Daily Mix műsort, így szombatkora délután, sőt már az első órát le is nyomtuk, kedves paksi hallgató, kettőig miénk a pálya. Én Molek Csongor vagyok, mindenkit szeretettel köszöntök, Holland DJ-vel kezdünk, ő Sam Feld. A Heart Like Mine című száma igen pörgős, és nyáron nagyot ment. Meghallgatjuk pillanatokon belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatók, már 10 év eltelt azóta, hogy megnyitották a Paksi Metszet állandó kiállítást. A jubileum alkalmából szakmai napot és családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban. Nagyon fontosnak tartják, hogy ez a tér a múzeum szakmai munkájával kiegészülve szolgálja a város kulturális igényeit, és egyfajta szolgáltató múzeumként működjön. De nem csak ez a fontos, hanem hogy közösségi térként is működjön. Ezeket említette dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaks munkatársainak, és hozzátette, hogy megpróbáltak ebbe az irányba elmozdulni, olyan programokat kínálni, amelyek arra buzdítják a város lakosságát, hogy meglátogassák ezt a teret. Beszélt arról is, hogy a múzeum pedagógiai kínálatot igyekeztek tovább bővíteni, fejleszteni, és kiemelte a művészetpedagógiát, amit sikeresen integráltak a programba. Bízik abban, hogy minden korosztály megtalálja azt a területet, érdeklődést, azt a pontot, ami a közös kulturális örökségünkhöz és a Paksi Metszethez vezet. Beszámolt arról, hogy indul a múzeumi helytörténeti klub, aminek fókuszában nem frontális előadások állnak, hanem közösségépítő jelleggel indítják, Kövi Ónodi Gyöngyi vezetésével, beszélgetésekkel, digitalizálással, a múzeumi gyűjtemény építése érdekében. Az első találkozó pedig már itt van a nyakunkon, október 8-án lesz 17 órakor. A fő téma a szüret, tehát olyan képekkel és dokumentumokkal készülnek, és olyanokat várnak, amelyek a szürethez kapcsolódnak. A részletek fent vannak a telepaks.net hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

Maximo slágerek. Maximo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy kedves paksi hallgatók a Kávé Világnapjához kapcsolódva múzeumi kávénapok néven hirdetett programhetet a Paksi Városi Múzeum, és a rendezvénysorozat már elstartolt szeptember 28-án, és holnapig október 4-éig tart. Jó pár változatos témával kapcsolatos programmal készültek az intézmény dolgozói. Oswald Edith, a Paksi Városi Múzeum múzeumpedagógusa említett a Telepaksnak jó pár információt. Még szerdán például Acsádi Rozáriában lehetett megtanulni a kávéfestés technikáját, majd elkészíteni a saját kávéfestményünket. A videós beszámolót megtalálják a telepaks.net hírportálon. A román csapat egyik nagy slágere következik, zenél az Accent. 2005-ben Kylie címmel adták ki azt a felvételt, ami alapjául szolgál a most következő dalnak. Sarahval és Misha Millerrel pedig 2025-ben újra gondolták. Új címmel egyébként, ez már a Don't Leave című sláger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely mindenkinek jó utat, aki vezet éppen, akár itt Pakson belül, vagy csak a környékünkön, munkálatokat azért végeznek még mindig. Például az 51-esen, a 116-os kilométer környékén, és az 51-24-esen, a 6-os és a 10-es kilométer között. Aktuális az útszűkület útkarbantartási munkák miatt. Loi énekel most nekünk, egy lazulós nyári slágert hallgatunk tőle, ami az idei nyári szezonban itt a Rádió 1-en nagyot ment. A dal címe Get Lucky.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. október 3-a van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy október 1-ével lemond a tisztségéről. Azt írta, a Tolna vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén elutasította azt az erőterjesztését, ami szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a megye vezetését, sőt a közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja, írta Orbán Attila. Mérföldkőz érkezett a Paksi Városi Múzeum, évfordulót ünnepelt a Paksi metszet állandó kiállítás, amely 2016-os megnyitása óta mutatja be a város gazdag helytörténeti örökségét. A 10. születésnap alkalmával szervezett családi nap a Duna, ami összeköt című alkotópályázat díj átadójával indult. A látogatókat bábszínház, tárlatvezetések és keresőjáték is várta. A folyamatos programok során népi játszótér, lufi hajtogatás, arcfestés és közös fatorta díszítés szórakoztatta a családokat. A hangulatos délelőttöt a születésnapi torta felvágása tette teljessé. Baján befejeződtek a régi hídpillér bontási munkálatai, a Sugovicán lezárult a hídpillér eltávolítása. A betonpillér elbontása után visszamaradt vasrudakat a Havária Egyesület búvárai távolították el a mederből. Akciódús videót tett közzé a rendőrség egy szexuális testvérpár elfogásáról. A 17 és 19 éves fiatalok szökésben voltak, amikor az egyenruhások megjelentek a vasútállomás közelében található háznál. A rendőrök azonban maguk is meglepődhettek. A két testvér mellett egy harmadik, körözött szemét is találtak. Információk szerint a fiatalok annak a szexuális családnak a tagjai, amelyet évekkel ezelőtt az egész országot megrázó Leonetto gyilkosság érintett, írja Teol. Dunaföldváron az ősz beköszöntével és a szüreti időszak közelettével már több éves hagyomány a Magyar László Görög Katolikus Gimnázium és Technikumban a Szüret Fest, amely idén is vidám programokkal várta a diákokat. A nap során számos játék, vetélkedő és finomság várta a résztvevőket. A programra a környező települések felső tagozatos diákjai is meghívást kaptak. Érkeztek tanulók a Beszédes József általános iskolából, valamint Bölcskéről és Matocsáról is. A résztvevőknek 5 állomást kellett teljesíteniük a menetlevél segítségével, miközben közösen szórakoztak. A Bács-Kiskunvár megyei ünnepi közgyűlésen két bajai személy is elismerésben részesült. Martonosi Attila másfél évtizedet töltött a közművelődés szolgálatában, és ott volt az első bajai halfőző népünnepélyen, amelynek ügyét később vállalkozóként is segítette. Nevéhez turisztikai találkozók, a természetjárás és a szabadidős sportok népszerűsítése, valamint a bajai arcélek könyvsorozat kötődik. A bajai halászléfőző bajnokok egyesületének tagjaként az ő ötletéből indult el az iskolásoknak, majd a felnőtteknek is meghirdetett halászléfőző iskola. Dr. Fenyő József 1988-ban szerzett orvosi diplomát, és 1989 óta a bajai kórház munkatársa, 2002 óta a sürgősségi betegellátóosztály főorvosa, emellett évek óta részt vesz a nővérek oktatásában, 2025 márciusától pedig a Bajáért és Egészségért közalapítvány elnöke. Kimagasló szakmai tudását, elhivatottságát és emberségét betegek és kollégák egyaránt nagyra becsülik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Marad a napsütés, holnap vasárnap is. Kedves paksi hallgatók, ezt mondják a hozzáértők jelenleg. És a déli eszelet kísérhetik majd élénkebb lökések, ami annyiból jó, hogy kapunk ismét minimális felmelegedést, olyan 28 fok is várható egy-két területen. A csúcsérték majd így alakul, viszont a reggel az hideghűvös lesz, úgyhogy aki korán kell, hát majdnem folytattam a közmondást, de nem ezt szeretném mondani, hanem azt, hogy öltöző rétegesen melegen. A Sophie and the Giants és a német DJ Purple Disco Machine zenél, ez a Paradise.

95.7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mai napig rengeteg slágert pörgetünk Dua Lipa korábbi stúdióalbumáról, a Future Nostalgia című albumról, és az egyik legtempósabb felvétel pont a következő dal, a Physical, amellyel búcsúzom. Kösz szépen a közreműködést, és persze a figyelmet is, paksi hallgatók, és nagyon szép hétvégét kívánok. 2 órától kismárti kolléganőnk jelent.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni.
7: Jó, de ez fonyódon, az kettő darab lángos.
6: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajtpán nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves, sztori.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

helyen, ahol csak igazi mai sláger megy, és most jó kis olasz house a folytatásban, Alex Kenji és a Bambolé. Talán nem mondok semmi meglepőt, erre a dalra is, mert nagyon sok top 500 box érkezett. Hát akkor

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egyen hamarosan. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az album, a The Life of a Showgirl. Most pedig mutatom a legfontosabb tudnivalókat a Rádió Egy konténerjátékunkkal kapcsolatban. Lehet jegyzetelni?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai slágert.

0: egy csak igazi mai slágermegy. Október 3-a van szombat, és ma este több streaming szolgáltatón is ingyen lehet nézni egy Shakira koncertet, ami élő koncertet. Ez az esemény exkluzivitása, az egyik madridi koncertjét streamelik több platformon is. Óriás népszerűségnek örvend az énekesnő még mindig. Őt hozom, és a Die Die-t mindjárt.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Zsófi vagyok.
1: Sziasztok, én Zsófi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki, a francia Muki, és 2 órán át mixel a Before Party Show-ban. Élő kívánságműsor is lesz 7 és 8 között, aztán 8-tól diszkosít, majd World is My Radio Show. Most pedig a diszkó és az indie zene találkozása a Hertz klasszikus Purple Disco Machine remixében hozom.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 100.

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Top 500-as listánkhoz, és folyamatosan érkeznek a voksok, például a top500@radio1.hu e-mail címre, és fel is lehet hívni minket. Most is egy voksör, ugye?
1: Ja, akkor fate lesz insomnia. Köszönet, igen, abszolút.
0: Mondhatsz még egyet?
1: Ha egy cívület behúzol. Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girls.
0: Te jó, hogy mindjárt elkezdek táncolni. Chemical Brothers másik dalára is jött voks, erre. Hát akkor ezt is felírtuk a listára, és most egy olyan dalt hozok, ami már nyert rádió egy top 500-at, és ennek megfelelően Ed Sheerant ünnepeltük egy teljes hétvégén át, mert akár Justin Biebert is ünnepelhettük volna, hiszen ez az ő dala is. I don't care.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró trótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Hilmit.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, 5 órától Cookie Mix-el, Before Party Show 2 órán át, és nagyon fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket, és hozom Extendalát is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak rá egy étteremben, tehát ez érzékenyen fog érinteni. Jó, mert
5: fonyódon az kettő darab lángos.
4: Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejföl sajtpán nem jutott rá. Feljöttek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában. Ahol.

0: történetbe kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szóma délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti. A számunk sem változott, 0620 311 111. Ide jöhetnek a top 500 voksok, most Erikától egy.
1: Nagyon szeretem a Rászlóztól az Indősedó úgy című számot.
0: Oké, felírtam a listára minden esetre.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szép napot.
0: Neked
1: szia,
0: is.
1: Szia.
0: A folytatásban pedig egy olyan előadó, Teddy Swims, aki ezzel a dalával, a The Door-ral két egymás követőjében is ott volt a top 500, top 10-es mezőnyében.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Kátai Dani pedig elküldte a top 500 voksait Viber üzenetben. Éva megszólt, és Tóth Abigé Lexen Sugar Daddy. Na hát a Sugar Daddy-vel kezdtünk, és ez a jó hírem, Dani, hogy Éva megszel, és ezzel a dallal folytatjuk az órát. Éva Max már nyert top 500-as listát, biztos,

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, gyors pillantást vettek az üzenetekre, 0620-311-111. Itt van velünk István például. Szia Márti, nagyon jó titeket hallgatni, most éppen Nyíregyházán vagyunk, bekapcsoltam a Rádió 1-et, és jó, hogy téged hallak. István Nyíregyről. István még egy kis ideig ma, aztán jön Cookie, a francia Muki, előtte pedig jön Bibi Rexa, hát nem Nyíregyházáról, de lehet, hogy éppen itt van, ki tudja, hanem Los Angelesből, azt hiszem ott van jelenleg, ez a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, amire már nagyon sok voks jött a Top 500-es listánk előtt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze, október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével, több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

igazi mai slágermegy. Pillanatokon belül szűnni nem akaró Allé Hoppok kíséretében Cookie foglalja el a stúdiót, jön a Before Party Show, aztán Diszkos Hit és World Is My Radio Show is lesz. Én, Kismárti, legközelebb holnap délelőtt jövök. Jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Buhuvapör fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
9: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
8: Nem halsz bele.
9: Szájtapaszba.
8: Ragazd le a szádat.
9: Igen.
8: Nem fulladsz meg.
9: De megfulladt.
8: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
9: Nem egy.
8: Százak haltak meg, ugye?
9: Ezrek!
10: Egy falu nem ébredt fel reggel.
8: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
10: De te horkolsz, Balázs?
9: Már szájtapasz.
10: Már nem, már halott.
8: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
10: De egyébként igen,
8: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
10: Hol a szájtapasz?
8: Ide teszek egyet magamra is.
10: Senki sebe,
8: érted? Reggelre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
9: A csia magot. Leveszi, figyelj,
10: minden nap megeszi a negyed kiló csia magot, és mindenit leragasztja.
8: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
10: Túlnyomás azért az van.
8: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
10: Jaj, Istenem. Menni, engedd le apádat!
8: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hájsz egy kicsit éjszakát.
9: Itt írja.
8: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
9: A refluxos, tessék.
8: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
9: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
8: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
10: Még egy korlátszik,
9: most nem mehet a krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

találkozunk este, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó, ezután üdv kapitány, jó a műsor, közben a koncerár egy bizonyos növel veszekszik, üdv Jani, Niki Balázs pár szerelbékésre varrál, oké? Okay? Nem szab veszekeni, ez nem jó. Ezután szép

0: 06 311 111-re. Még egyszer mondom, szia Kuki, 10-es bevonalva, mint a szög, 38 perc, 1700 méter, már az óbudai temetőnél. Tudja valaki, mi történt? Zú, én elmondtam, elolvastam, Varunka választ, jó? Kitartás neked a dugóban, ne idegeskedj, jó? Érkezik David Guetta, Jennifer López elégült, Save Me Tonight! David, itt vagy?
1: Hey, what's up?

Ez volt a szem címe Physical, Dua Lipa, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS itt szól, szia Kuki, akkor mondom, hogy kell nézni a nevemet, jó? Nem K-U-K-I, nem C-O-O-K-Y, de semmi gond. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk a Zolasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek! Mentek Olaszországba, Dél-Olaszország, ugye? Tengerpartra, de jó nektek! De jó! Jó kis tenger, sós víz, nincs jobb, és köszönöm!

Istenetem, merci, ciao, hello. Eztetlen nekünk, Andris 78. Na jó, van, oké. Okay. Oh, micsoda zene érkezik ennek, fiúk. Minőségi zenéről van szó, tényleg, arad ezt? Oh, kiráza hideg, pedig jó idő van, tényleg. Monsieur David Guetta és Üzsel Együtt, a szám címe Shine, fantasztikus újdonság, és nem kell izgulni, világslágjá lesz, komolyan. Jön egy kis gitárem sokára, isteni. Van egy jó hírem, 18 óraig nem beszélek, csak mixelek, jó? 18-től 19-ig mixelek, 19-től 20 óraig előkívánság műsor. Tökéletes a program.

0: Üzere mleki imadlak draga Shubikam. Shubi shubi shubikam. Allez, et kis szület érkezik, cookie iszik, et kis vizet, rádió egy vizet. Hamarosan újra mixelek nektek az igazi imastágereket, egy pár perc múlva. És mivel kezdek, azt is elmondom, bambalé!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

0: csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni.
7: Jó, de ezt fonyódon, az kettő darab lángos.
6: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajt már nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

19 óraig mixelenktek, ez igazi mai slágerekkel, tenek fiúk, az érdekes mesit szól, szia kuki, nagyon jók a zenék, ez a Field of Fire, ennek az óranak a végére. Nagyon tüzes lett a hangulat, remélem lesz a fire zenéd, ismert akkor még tüzesebb lesz a hangulat, üdvözlettel a Rami. Le fogom játszani egy kis fire, jó, de úgy mondtam,

0: csak igazi, ma is legervert, de jó együtt lenni, nem? Na, még szép! Az egyik SMS itt szól, Hello Kuki, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, jött a nekünk Barbie!
1: Come on, Barbie girl, in a Barbie world, life is plastic, it's fantastic.
0: Na, elég, adj, hopp! Hello, fiúk!

0: avec Ziggy B. Rexha, Faithless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye?
4: Ezrek!
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkolsz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
5: Egyébként igen,
3: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz?
3: Ide teszek egyet magamra is.
5: Seki sebe,
3: érted? Reggelre felfújódok, érted, mint én Michelin-baba.
4: A csiamagot... leveszi, figyelj, akkor...
5: Minden nap megeszi negyed kiló csiamagot, és
3: leragasztom mindenben, gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
5: Figyelj, túlnyomás azért az van.
3: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
3: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hájsz egy kicsit éjszaka.
4: Itt írja.
3: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
3: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
5: Még egykor leszikám, most nem mehet a
4: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre több

0: megszólalnak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

insieme Sunshine. Le ultime va Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sore Sunshine Me. Da nu loc vorami in de nabdere. Pe din inși rate mesi vegem de la Tom. Sunshine Me. Eu. Niște nizene. Mane de o hirem. Tizen kiren stăr. Kívánság műsor. Bizony. Én még mixerek nektek, jó? És milyen jó zene jönnek még? Fizetok rám, jó?

Playboy az SMC, viszont ez rólam szól a Playboy. Hát, hova csak vicceltem, na. Írjetek nekem egy kis lájtozás, jól fog te mindenkinek, és tényleg jó az a zene. Hangere maximálisan figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: GREE energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GREE légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Koki Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kérteltelem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért ez milyen... Az messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Köszönöm szépen a telefonat el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk, ez nem a kedvencem. Viszont, imádom, Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyát. Már mondjuk, mikor előbeszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. A valatúsa végén talán valaki főz valamit, haló, haló.
2: Haló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia, Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl, vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök.
1: Nem főzöl, jó. Akkor mit jól csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Akkor jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, már nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főzted, meg gondolom, a szülő így főznek, nem?
2: Azért hát így nem... van,
1: Ez egy jó dolog, jó van. Még egyszer köszönöm a telefonát, elvigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia-szia! Hello-hello! Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szemcíme Golden Summer. Jó kis Golden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Egy kedves hallgató kérte tőlem Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban.
1: Hát figyelj, az a Butterflies, amit kértél tőlem, ez egy bombasztikus, igazi imai sláger. Az ne, jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombat esti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Úgy, ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudtátont szólni, ja? A Grease, az hihetetlen. A szombat esti láz is nagyon jó. Jó. Én szépen próbáltam utánozni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utánozni, mert ő nagyon jó DJ. A szám címe Butterflies, és ezt imádunk itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan ment az időre, a fiúk, én búcsúzom tőletek, de nem eletek sehova, érkezik a diszkusi csapat, egészen 9-ig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, holnap újra találkozunk 17 órakor, én nagyon jól éreztem magam veletek, remélem, hogy ti is, holnap ismét, oké? Oké, sziasztok, ja, búcsúzom a legújabb Gabriel Dancerrel és Metzke Viktorral együtt, a szám címe One Kiss, azaz egy puszi, sziaszt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigafibai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szavasszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
3: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a Diszkósít csapata, a Hanvai Kárpitos lett a junior festő.
4: Valaki nem olvastam egy ilyet. A Gáspár Lacinál meg a felségére, hogy diszkózni tanulnak.
3: Ez így van.
5: Nem már.
3: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
5: Erről még beszélünk kell.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai Pízs és én DJ Julian, és annyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok tényleg ezt csinálják. És igen.
1: Fú, én már másikra gondoltam, a győzőre, ma Laci-ról tudok, mert győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, ugye ez hír volt, az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2026-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként,
1: nem,
2: de 14, 15 vagy 16 évvel ezelőtt a Gáspár Győző már csinált egy albumot Essential számokból, de úgy, hogy egy az egyben az alap az enyém volt, és arra készült valami tőle. Tehát, hogy ezt csak így akartam.
1: Ez kemény.
2: Ez a folytatásban. Ez a late night itt a Rádió 1-en, a diszkosítben, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Helgák, Gertrudok, Ignácok, Josefinok, Terkák és Teszák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Gyűrűsi Tamás, Albert Ferenc, Dömök Tomi, Józsa Hunor, Németh Istvánné, Zabosné Bettina és Horváth Evelin. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön is játszottuk, együtt is játszottunk a diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évből mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye mert október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezett be, na mindegy, zenei hír következik, gyerekek, nagyon fontos, ez a dal ebben a formában 4 nappal ezelőtt, vagyis ezen a héten került fel a YouTube csatornámra, ha valakit érdekel, hallgassa, nézze, csemegézzen, Alon Air, Back to Yours, Peace and Shell-ben, itt a rádió, jöjjön a diszkosítben.

0: a Phoenix Klubban.
1: Az októberről már beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosít ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélük is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
2: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
3: Melyik születésnapunkon?
2: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
3: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktuk adni. De tényleg.
1: De sosem. De

0: gyerek, bocsánat, a gyerekkorában van baj, tehát
1: ott valami elment szerintem.
0: Vagy a télapó, vagy a szülők nem azt vették neked, amit szeretnél.
2: Várjál, akkor most ezt elmondom, jó? Pedig az egyik legrégebbi és legjobb barátom, egykori rajongóm az, akitől kaptam ezt. Sírkőre volt rávésve, hogy az évtized DJ. Egy sírkőre.
3: Az mellé ment szerintem.
2: És azt a sírkövet a mai napig a garázsban tárolom, mert nem tudom hova tenni.
1: Hát most mondanám, hogy ilyenek a... De nem, nem.
2: Jó, megyünk tovább a rádió egyen a diszkosítben. Érkezik Peter Exxon, illetve az AI és a Glass and Dust.

0: Ez a Rádió egy esti showja, a diszkosít 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű zenékkel, Bárány Attila mixel, itt van vagy PJ Shane DJ Junior is.
1: Jut eszembe, amennyire látom a jövő hetemet, egy kicsit lazább lesz, így hát majd lesz időm a 2026-os saját cuccainkat, amit Roberto Vini és egyéb producer társaimmal közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek, hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írja nekem e-mailt a hanvai.pg@hanvai.hu-ra.
2: Most pedig zenei hír.
0: Na,
1: ez egy jó
2: adás. De ezt a haveromnak mondom.
1: Ez egy jó műsor.
2: Képzeljétek el, ugye van az a színészképzőben is használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papi fapipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, mert nem tudom kimondani.
1: Igen, én tudom, okay. Ennél durvábbat is.
2: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI. Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
0: De magyarul? Így?
2: Ez így, ahogy van. Ja, ezt képzeljétek, megcsináltak, és akkor átmegy a TikTokon, mint az állat, úgyhogy most jön a 2026-os vadonatúj fapipa.
0: Fapipa!
2: Ez kérem szépen, ez nem AI, ez kérem szépen Bissensuel.
0: Remélem nem írtad el egy betűvel a címet, ez fontos.
2: Nem.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjátél és jó magam, Hanbai Fiji.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Clubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra, diszkosít a Rádió Egyen, én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza mix, meg új tartalom is van, ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak a nyári, a Facebook rajongói oldalon megtaláljátok, ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek 8-kor itt a Rádió Egyen, szevasztok!
0: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hanbai Pidzsi voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére, jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, szevasztok!
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport No. 1, itt a Rádió Egyen, a Diszkosítben, persze Biszenselben, sziaszt

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul be igazán a szombat este. 4 DJ jön, 4 órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele! Hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert, elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. Na nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambó Lé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Jó hangulatban, jó zenékben, jó kedven, jó társaságban maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This Is The Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swish Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show szokás szerint a Loving Arms indítja be a mai külön kiadásunkat. Üdv a most érkezőknek, hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát most mennyi csaj, vagy mennyi pasi felsóhajtod, hogy minden, mindig ő indítja be. De mit? De mit?
0: Andris mindenkit beindít. Heti egyszer garantáltad. Szerintem ez jó arány.
1: Ebben a korban főleg. 30 fölött
0: elviszelget. Igen, igen. Mindent megteszünk, amit csak tudunk. Szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk, ez volt a Satisfy. Annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
1: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg. Ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni, Gordo és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Már Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este, Lost Frequencies jön most.
1: Geri, nem akarok ilyen nagyon ilyen in memoriam estét, de hogy most is egyébként vissza kell emlékeznem a nyára is. Tudod mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
0: Emlékszem, és mennyire jó volt úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
1: Hát eszméletlen, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Live It All. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: a Loving Arms által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
2: Vizet.
0: De jó, na. Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folytkör.
1: Igen, de minden felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, és jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön kezd a lemezjátszóknál, New Week, 11-től pedig jön Antonio.
3: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
4: The World is Mine Radio Show is coming back.
5: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, Nyúvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia Nyúvik, induljunk el.
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek. Egy igazán vagány felvétel lesz, Szemfeldel indulunk, és a Hotline Mája jó szórakozást mindenkinek a következő egy órához. Szevasztok.

Szűke után jön egy barna, kérlek szépen, nagyon-nagyon ügyesek egyébként a csajok. És hozzáteszem, a felvétel, ami következik, szerintem egy igazi vagány. Mondhatni, hogy nyári felvétel egy kicsit későn érkezett meg, de szerintem nagyon-nagyon kellemes. Mindenféleképpen a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani a felvételt. Amber Revival is az Atmosphere of Love. Szerintem zseniális lett. Gyertek!

0: neked is.
1: Hello Geri, szevasztok, hello mindenkinek. Igazából most kezdünk oda pörkölni szépen. Ugye David Guetta egész nyáron rengeteg jó zenét hozott ki, viszont most egy igazi klubba visszatérőset rendeltek ki, amit Major Lazerrel közösen csináltak, ez pedig nem más, mint a Master at Work régi fel

0: Van a Go Home, mi sem megyünk még haza, nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének. Nyúlvik a lemezjátszóknál, aztán 11-től jön még Antonio, éjféltől pedig Greg Gear a házban, ő játsza majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon vég, és hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen köntösben, kérlek szépen, 2026-ban újra elővetik, és Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a rádió egy csak igazi ma is lágerbe egy.

0: testét van, nincs ma fellépés.
1: Én csütörtökön már letudtam a heti kötelezőt, volt egy céges parti, ahol 1500-an voltunk kb. Nagyon jó volt, köszönöm a lehetőséget, illetve itt is, és jövő héten pedig újra folytatjuk.
0: Így van, ez most tőled, Newvictól a Let Me In, 11

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
4: A

0: mindenkinek, megyünk szépen bele a szombat éjszakába, és szokás szerint Antónióé a következő egy óra. Hello, Anti!
1: Szia, Geri, sziasztok, Rádió Egyesek, szép estét mindenkinek! Innentől át is veszem a pultot, és rögtön kezdésként egy igazi csemegével indítunk. Kevin Parker, azaz Tame Impala, és a Dracula Christopher Remixben szól, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Shine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága, ez a Got To Be Cool, itt a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára a Rádió Egyet. Halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert house, tech house producerrel megyünk tovább. Ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé itt a Rádió Egyet.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Mindig Antonio Mixel, vissza is tudjátok hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek, köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Blond is jön, és a Volcano on a Dream, az Empire of the Sun klasszikus feldolgozása, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezját

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
2: World is Mine Radio

0: Geek. World is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, pörög velünk tovább a szombat éjszaka. Greg Gear a lemezjátszók mögött a következő egy órában ő készítette a heti guest mixünket, ami egy saját zenéjével indul. Ez Greg Gear és a Moments.

I like my music loud, my pockets deep, deep. I go all night long.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak itt.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picit lazában indítottam a World is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine, tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang, Daddy's Films, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer, először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Katy Perry szerintem mindig zseniális. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt lényegében az első dalával szerzett is egy Grammy jelölést. Ez meg az aktuális kedvenc a Bad Dimes a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen, és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0-20-3-111-111, akár jó, a Max-re is.
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.